Bliabda-ulia-ku. Bliabda-ulia. Bliabda-ulia-ku. Bliabda-ulia. Bliabda-ulia-ku. Bliabda-ulia-ku.